kununa nyefa nyefa yetotara tsunya uthina uthitharuna nyefa nyefa kinyala